hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Baka András eskütétele után mondott beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Beszélt a szembenézés elkerülhetetlenségéről is, valamint az államról való közös gondolkodás fontosságát hangsúlyozta. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Illegitimnek és 1956 örökségének megcsúfolásának tartja Baka András megválasztását Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. A KDNP képviselőcsoportjának vezetője Rétvári Bence szerint az új államfő nem testesíti meg a nemzetegységét. A Mi Hazánk frakció vezetője Torockai László pedig úgy fogalmazott, Baka András 1956 hóhírait mentegette, 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet ma a kormány, az ülést a Paksi atomerőműben tartják. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A közteher eddig 5% volt. Áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Kármán András pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. Lágyszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szüdészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál. A sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé minimális mértékű sebek alkalmazásával. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzijáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak mától a Cinkotai naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csak nem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül. A Tiszán túlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 27 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban, és a hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula. A pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Ulá Kálmán jazzzongorista és zeneszerző állandó társa Balázs Elemér, a magyar jazz élet egyik legkiválóbb dobosa, aki már a 80-as, 90-es évek fordulóján feltűnt olyan formációkban, mint a Trio Midnight vagy a Vukán György vezette Creative Art Trio. Akkor érezni lehetett már, hogy a hangszerén ő a jövő egyik legnagyobb hazai ígérete. 20 évesen a legnagyobbakkal dobolhatott, partnereinek listája azonban folyamatosan bővül. Olyan világhírességekkel, például a Kokáért, mint Pat Metheny, vagy éppen Al Jarreau. Balázs Elemérnek 25 éve üzemel saját formációja, a Balázs Elemér Group, mellyel végleg megerősítette helyét a hazai és európai jazz élvonalában.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: 7 a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A magyar mainstream jazz világában az ezredfordulóval folyamatosan bukkantak fel a nívósabbnál nívósabb muzsikát játszó zenész egyéniségek. Generációja talán legtehetségesebb jazzgitárosa Juhász Gábor, akinek jelenléte és súlya egyre meghatározóbbá vált a hazai jazz életben. Többek között olyan prominens zenekarokban tűnt fel, mint a Tintinkú, a Balázs Elemér Group, a Dés Septet vagy éppen a Mirror World. Saját formációjával, a Juhász Gábor trióval sokak meglepetésére rockos irányba indult el, később azonban 1978 címet viselő albumán visszatért a líraibb, meditatívabb hangulatokhoz. Elmondása szerint a jazz a mai kor legfontosabb, legkifinomultabb hangszeres zenei kifejező eszköze.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön, a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra, Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg tegnap köztársasági elnöknek az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és a beiktatáson. Baka András eskütétele után mondott beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzijáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az Egyesült Államok bejelentette, hogy több mint 15 millió dollár értékű segélyt küld a természeti katasztrófa sújtotta Kolumbiába. Hatalmas vihar pusztított az Egyesült Államok közép-nyugati részén. Csaknem 1 millió háztartásban nem volt áram. Az orkán erejű helyenként 160 km/órás széllel érkező ciklon Ohio államban villámárvizeket okozott. Illinois és Indiana állam több térségében megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. Chicago két legfontosabb repülőterén pedig átmenetileg leállították a forgalmat. Ma van a Nemzetközi Ifjúsági Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok társadalomban betöltött szerepére, jogaikra, kötelességeikre és mindennapi problémáikra. Az alkalomból világszerte rendezvényeket, akciókat szerveznek. Napjainkban a Föld népességének fele 30 éves vagy annál fiatalabb, és ez az arány 2030 végére várhatóan eléri az 57%-ot. Vasárnapig látogatható a Vasarely kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A záró hétvégén már reggel 9-től várják az érdeklődőket, és szombaton tovább este 7-ig tart nyitva a múzeum. A kiállítás több mint 140 alkotáson, valamint fotókon, filmeken és dokumentumokon keresztül mutatja be a magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált Viktor Vasarely életművét. A tárlatot eddig több mint 50 ezeren látták. Megdőlt tegnap a fővárosi hajnali melegrekord. A Jánoshegyen reggelre mindössze 25 fokig süllyedt a hőmérséklet. Az eddigi legenyhébb hajnalt augusztus 11-én lágymányosan mérték, 9 évvel ezelőtt 24,2 fokot. Tegnap délután beállt a korábbi fővárosi maximum hőmérséklet rekord is. Újpesten 37,9 fokot mértek, éppen annyit, mint 1921-ben a Gellért-hegy állomáson. Országszerte napos, száraz az idő, nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: I put my feet up to be in. In the right place and the right time. Yes, I just feel progress now. Yes, I just speak up so clear.

Smart, I can.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Magyar Jazz Rádiója.
1: At words poetic, I'm so

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Bár a jazz oldaláról jöttem, mint jazz tanszakos, később aztán, mint a jazz tanszak tanára, de már jazz tanszak alatt a klasszikus konzit is elvégeztem, és utána mentem a főiskolára, és a főiskola utolsó pár hónapjában alakult a 180-as csoport, ami 10 évig kifejezetten kortárs zenét játszott, de közben ugye nem engedtem el egyik műfajt sem, sőt, hát mint stúdiózenész rengeteg felvételen működtem közre, nyilván ennek anyagi, meg nem mindig anyagi oldala is voltak. Nekem a mai zene, inkább mondjuk ezt, hogy mai zene, akármilyen műfajban mai zene. És ezért, ha valaki megnézi mondjuk a Budapest Music Center épületében lévő dolgokat, akkor az azt látja, hogy túlnyomó részt mai zenékről beszélünk, akár legyen ez jazz, akár egy kurzus, vagy akár egy koncert.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old Dead Jazz, szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az Old Dead Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. A 85 éves Ayrton Moreira jazzdobos felvételeiből válogattunk a mai összeállításban. 1941. augusztus 5-én született Itaiópolisban, Brazíliában a muzsikus. Már 13 évesen hivatalos zenész volt. 67-ben készített felvételei voltak mérföldkövek, nem sokkal ezután az Egyesült Államokba költözött, egészen pontosan Los Angelesbe, majd New Yorkba, ott ismerte meg Joe Zawinult, aki bemutatta neki Miles Davist. Innentől pályája üstökösként szárnyalt fölfelé, dolgozott Cannonball Adderley-vel, Lee Morgannel, Paul Desmonddal, Dave Hollandel, Jack DeJohnette-tel, John McLaughlinnal, Keith Jarrett-tel, Aldi Meola-val, George Duke-kal. Itt álljunk is meg egy pillanatra, ugyanis George Duke zenekarával szól az első téma, a Brazilian Love Affair.

A Brazilian Love Affair-t hallottuk George Duke zenekarával, természetesen Ayrton Moreira volt az ütős. Most Chick Corea Spain témáját halljuk a Chick Corea Quintettel, természetesen ebben a formációban is Ayrton Moreira az ütős.

A Csík Korea Quintettel hallottuk a Spaint, Korea szerzeményét. Most Flora Purim énekel, Christian Jacob a zongorista, Trey Henry a basszusgitáros és Ayrton Moreira ütőhangszereken játszik. A téma címe You Go To My Head. Frank J. és Heaven Gillespie jegyzi a szerzeményt.

Flora Purim énekelt, Christian Jacob volt a zongorista, Trey Henry a basszusgitáros, Ayrton Moreira ütőhangszerekkel játszott. Ez volt a You Go To My Head téma cím szerint. Most a Traces of a Tear következik, Aldi Meola a szerző, ő gitáron játszik, Ayrton Moreira ütőhangszeres.

Aldi Meola és Ayrta Moreira játszott, a Traces of a Tear hangzott el. Most az Aldi Meola Project előadásában következzék egy Aldi Meola Ayrta Moreira szerzemény, July a címe.

Ez volt az Orange Lady téma cím szerint a Weather Report-tal. Továbbra is Ayrton Moreira ütőhangszeres felvételeiből választunk, a Return to Forever tagja is volt, a 500 Miles High következik, Chick Corea és Neville Potter szerzeménye.

0: Ez volt a 500 Miles High, a Return to Forever-re szólt, aminek a 85 éves Ayrton Moreira jazzdobos tagja volt. Minden felvételünkön a mai összeállításban az 1941. augusztus 5-én született muzsikus volt az ütőhangszeres. Így ért véget a mai All That Jazz, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Impro. Ez volt az All That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában. Majd ezt követően a Schneidberger Trio koncertje hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programok 8 órakor a hagyományos zászló felvonással és tisztabatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. Az Ízek utcája reggeltől éjfélig várja az érdeklődőket a Várkert előtti rakparton, a honvédség pedig kitelepül a Városligetbe. A parlament 20-ától 22-ig ingyenesen és regisztráció nélkül látogatható. A budai várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Műegyetem rakparton koncertekkel készülnek. A Szent Jobb körment menet 19 órakor a Bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották. Az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Részleges napfogyatkozás lesz este. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. Budapesten 19 óra 22 perctől látható a jelenség. A legnagyobb csak nem 60%-os fedés napnyugtakor, nem sokkal 20 óra előtt következik be. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenséget csak az erre célra gyártott speciális szemüveggel szabad nézni. Ma érdemes lesz az eget kímélni a hullócsillagok miatt is. Éjjel tetőzik a perszeidák meteorraj. A derültájakon óránként akár 70-90 hullócsillag is felvillanhat. A svábhegyi csillagvizsgálóban a napokban távcsöves bemutatókat, megfigyeléseket tartanak, valamint rendhagyó zenés, kertmozis és kulturális programokkal készülnek. Országszerte napos, száraz az idő. Nagy területen megélénkül a Tiszántúlon, megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, majd a hétvégén visszatér a kánikula. Kedves hallgatóink! Adásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. Szorosan a budapesti jazz tanszakhoz kötődtek az 1980 és 1994 között két évente megrendezett tatabányai nemzetközi jazztáborok is, ahová a jazz tanszak hallgatóin kívül a jelentősebb európai fővárosok jazzfakultásainak növendékeit hívták. A tanári gárda már az első alkalommal is nemzetközi összetételű volt. A hangszerkezelési és zenekari gyakorlatokat többek között az amerikai Jigs Wiggum és a svéd Anders Carlén mellett Babos Gyula, Regős István és Szakcsi Lakatos Béla vezette. A praktikus ismeretek mellett két elméleti stádium is indult. Pavel Blatnyi kompozíciós és hangszerelési témákról, Gonda János, a tábor művészeti vezetője, a műfaj elméletéről tartott előadásokat. A mindennapi gyakorlatot esténként nyilvános koncertek követték.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kék Nyúl Helmond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában. Majd ezt követően a Schneidberger Trio koncertje hallható.
2: Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
3: 7 a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A zenekaromban játszik Szent Gallai György, híre van egyébként, annyira beletemetkezett az ő basszus gitárjába, de hát borzasztó jó vele játsz, muzsikálni, megmondom őszintén, mindent tud, mindent is, és a mellett egy nagyon finom ember.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában. Majd ezt követően a Schneidberger Trio koncertje hallható.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Budapesti Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Rachel Ferrellnek szinte irigylem az őszinte őrültségét, hogy bármikor, amikor ő énekel, akkor azt érzem, meg zongorázik sokszor, akkor azt érzem, hogy bármi lehetséges, az ellentéte is, és el is hiszem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre Jazz Fesztiválját Csalföldön, a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra. Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában, majd ezt követően a Schneidberger Trio koncertje hallható.
0: Impro Jazz Club kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Namény Krisztina. Egy dunai fenékküszöb azonnali építésének megkezdéséről döntött a kormány a paksi kihelyezett ülésén. Ezzel párhuzamosan Paksnál készen létbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna víz szintjén, közölte a miniszterelnök. Ezzel a beruházással biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és így az erőmű teljes kapacitással tudjon működni. Magyar Péter tájékoztatása szerint a munkálatok már megkezdődtek, mérnökök, vízügyi és energetikai szakemberek segítik a kivitelezést, valamint 100 katona is részt vesz a munkában. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, és további apadás várható, ezért holnap reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását. Ezt az ügyvivő védelmi miniszter jelentette be. Radu Miruta szerint a folyam elágazásánál végrehajtott vízelterelési műveletekkel csak nem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az ukrán erők csapást mértek a Novorosszijszki orosz haditengerészeti támaszpontra, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán azt írta, légvédelmi állomásokat, kikötőhelyeket és a tengeri kikötői infrastruktúrát érte találat. Az ukrán drónerők augusztus első hetében az orosz árnyékflottához tartozó 12 hajóra mértek csapást a Fekete és az Azovi tengeren. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb, mondta Magyar Éva kormány szóvivő. Van, ahol már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és a légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Avartűz miatt lezárták a 8-as főutat Hajmáskér és Pétfürdő között. A vonatok sem járnak Székesfehérvár és Veszprém között. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint Hajmáskér és Öskü között nehezen megközelíthető helyszínen ég a bozót és az ajnövényzet. A 8-as főút zárását Királyszent István, Vilonya és Berhida felé lehet kerülni. A Budapestről Veszprém, Szombathely és Zalaegerszeg felé közlekedő vonatok csak Székesfehérvárig, ellenkező irányból csak Veszprémig közlekednek. Székesfehérvár és Veszprém között pótlóbuszok szállítják az utasokat, de a lezárás miatt egy-másfél óra alatt teszik meg a távot, Ösküt és Hajmáskért pedig nem érintik. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszán túlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A londoni jazz élet dobogó szíve a Ronnie Scott's Jazz Club, amely 1959 óta működik a Soho szívében. Ronnie Scott szaxofonos alapította az amerikai jazz szellemében. A klub gyorsan kultikus helyé vált Európában. Miles Davis, Nina Simone, Chet Baker és Wynton Marsalis is fellépett itt. Az élő zene mellett a programokat jam sessionök, humor és spontaneitás jellemzi. A brit jazz széna kult szereplői is rendszeresen játszanak a klubban, melynek hangzása és belső tere is ikonikus, vörös fény, sűrű atmoszféra. 2009-ben a klubot felújították, de karaktere megmaradt. Ronnie Scott's ma is a világ egyik legismertebb jazz helyszíne. A jazz Londonban itt él leginkább.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában. Majd ezt követően a Schneidberger Trio koncertje hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Egyébként én minden más stílust is hasonlóan csinálok, tehát nincs egy olyan hangszín, amit ilyenkor felveszek, vagy egy ilyen, tehát szerintem pont, hogy a természetesség a kulcsa a dolognak. És hát nyilván van egy csomó technikai dolog, amit meg kell valósítani, és hát az improvizációs készségnek, a time-nak, tehát hogy rengeteg olyan kis nüansz van, amitől ez jazzesebb lesz, vagy egyáltalán jobban belepasszol abba a zenei környezetbe, de hogy ennek vannak-e ilyen szigorú szabályai vagy előírásai, nem vagyok benne biztos, szerintem ezt így, hogyha valaki érzi, akkor az így működik.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában. Majd ezt követően a Schneidberger Trio koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Megnéztem a névtáblát, ki lehet ez, akihez vitt Gonda János.
2: Te Jézus Isten, azt láttam, hogy ismerte, akkor ugye rádióban műsorai voltak, meg te Jézus Mária, mit fog kéne velőre? Hát ez egy nagyon nagy ember, és akkor bementünk hozzá, és hát énekeljen valamit. Hát ott a reszkető hangon elénekeltem a Summertime-ot, meg a mit tudom, 16 Tones nevű. Azt mondja, hát maga nagyon tehetséges, ő jönne nyugodtan a felvételére, látom, szereti a jazz. Mondom, én nem szeretem, össze-vissza játszanak. És akkor mondta, mindegy, jöjjön el a felvételi. És akkor elmentem, és azt mondta, ő mondta azt, hogy majd meglátja, milyen erős fertőzés a jazz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

dal, itt van a szó. Itt van egy álom, a hintaló.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre Jazz Fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra, Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
4: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában, majd ezt követően a Schneidberger trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Egy dunai fenékküszöb azonnali építésének megkezdéséről döntött a kormány paksi kihelyezett ülésén. Ezzel párhuzamosan Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna víz szintjén, közölte a miniszterelnök. Ezen beruházással biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és így az erőmű teljes kapacitással tud működni. Magyar Péter tájékoztatása szerint a munkálatok már megkezdődtek, mérnökök, vízügyi és energetikai szakemberek segítik a kivitelezést, valamint 100 katona is részt vesz a munkálatokban. Szeptember elején sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon naponta 10 pár személy vonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehetőség lesz. Hűtlenkezelés gyanújával nyomoznak a mentőszolgálatnál járműbeszerzések miatt. Az Országos Mentőszolgálat budapesti telephelyein iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Sajtóinformációk szerint éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek. Egy autó ára a 2016-os 20 millió forintról 2025-re háromszorosára emelkedett. elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait a Nemzeti Kulturális Alap ügyében lefolytatott házkutatás miatt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség mintegy 17 milliárd forint értékű támogatás kapcsán folytat nyomozást. Ennek részeként egy hónapja lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait a Fidesz szervereit biztosító központban. A legfőbb ügyészség szerint ugyanakkor adatvédelmi problémákat vet fel, hogy olyan személyes adatokat is elvitt a nyomozóhatóság, amelyek nincsenek összefüggésben az NKA botránnyal. Környezetvédelmi vizsgálat indult almásfűzítőnél a Vörösi szabtározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. Szakemberek több ponton csaknem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. A térség korábban mocsaras, lápos terület volt, felmerült, hogy az onnan származó, szerves anyagokban gazdag víz okozhatja a barnás elszíneződést. Nagy Boldogasszony főbúcsúját tartják a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen ezen a hétvégén. Szombaton és vasárnap is lesz gyóntatás és szentmise, szombat este pedig virrasztás kezdődik keresztúttal és éjféli misével. Az ünnep vasárnap este közös zsolozsmával zárul. A Mátraverebély-Szentkúti búcsújáró helyett Erdő Péter bíboros prímás 2006-ban nyilvánította Nemzeti Kegyhelyé. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Village Vanguard a New Yorki jazz szentélye lett a 20. század első felében. 1935-ben nyitott Greenwich Village-ben, és ma is működik. Kezdetben költők és folkzenészek léptek fel, de hamarosan a jazz lett a fő irányvonala. John Coltrane, Bill Evans és Sonny Rollins is készített itt élő lemezfelvételt. A klub hosszú, keskeny pincéje ikonikus akusztikával bír. Hetente más zenekar lép fel, sokszor friss formációk. A Vanguard Jazz Orchestra a klub házi zenekaraként működik évtizedek óta. Az itt készült Live at the Village Vanguard lemezek a jazz dokumentumai. A klub megőrizte függetlenségét és minőségét. Itt a jazz nem nosztalgia, hanem élő valóság. Miként sokan mondják, a Vanguardban mindig történik valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában. Majd ezt követően a Schneidberger Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Köszöntöm a hallgatókat! A Jazz Portré mai adásának vendége Harcsa Veronika, énekes, dalszerző, én Eszter Gályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek ismét a Szakcsi Rádióban.
5: És köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Köszönöm én is, hogy elfogadtad a meghívást. Beszéltünk már a rádióban, azt hiszem kétszer, legutóbb egy éve nagyjából, akkor szintén születésnap kapcsán, azóta volt a rádiónak egy második születésnapja, és a legutóbbi jazzfesztiválunkon is láthatott, hallhatott téged a közönség, ami kapcsán viszont még szerettem volna megkérdezni tőled, hogy mennyire jellemző a jazzben, hogy a közeg ennyire meghatározza egy előadást, és mennyire kell egyáltalán az elemekre így készülni, mert akkor ugye volt egy ilyen rovarinvázió, meg nagyon... Szóval, hogy az jutott eszembe, amikor ott hallgattam, meg néztem az előadásotokat, hogy azért nem lehet mindennel előre számolni egy jazz fellépés kapcsán.
5: Ez mindenképpen így van egyébként, nem csak a jazzel, hanem bármilyen szabadtéri előadással legyen szó, klasszikus zenéről, popfesztiválról, vagy színházi előadásról nyáron. Az elemek, az eső, a szél, a rovarinvázió, a napsütés, ezek mind lecsaphatnak adott esetben. Sőt, olyan is van, hogy mindenki arra készül, hogy július közepén egész biztosan dögmelegünk lesz, és közben meg nagy kabátot kell venni, szóval ez benne van a pakliban, és valahol ez a romantikáját is adja, és okot ad arra, hogy mi is a lehető legspontánabb, legnaprakészebb énünkkel menjünk oda fellépni, azzal a fejünkben, hogy bármi előfordulhat. Ez az attitűd egyébként a jazznek maximálisan a sajátja. We shall

0: Van olyan rutinod, ami viszont elmaradhatatlan, bármilyen fellépésről is legyen szó, tehát amivel például neked mindenféleképpen fel kell készítened a hangszálaidat, vagy egyáltalán az egész testedet?
1: Hát a beéneklés az nem árt, persze, de ennél talán sokkal fontosabb az érzelmi és szellemi ráhangolódás, amiben nekem nagyon sokat segít az, hogyha a zenésztársakkal a koncert előtt akár csak egy 10-20 percet ketten töltünk, és elrakjuk már a telefont, és nem beszélgetünk nagyon-nagyon külső dolgokról, hanem inkább már fókuszálunk a repertoárra.
0: És ugye nagyon fontos az, hogy legyen egy kapcsolódásod a közönséggel is. Például erre hogyan lehet készülni? Ki kukucskálsz adott esetben, hogy milyen közönség fogad, vagy hagyod, hogy meglepetésszerűen egyszer csak így eléd táruljanak?
1: Mind a kettőre van példa. Van, ahol egy térben vagyunk szinte a közönséggel, hogyha nagyon pici az öltöző, vagy nagy ritkán az is előfordul, hogy nincs is öltöző, és akkor együtt gyülekezünk mondjuk egy lakásszínház szituációban, de például olyan helyszínek is vannak, mint a MÜPA, ahol maximum az ügyelőnek a kis kameráján keresztül, kis képernyőjén keresztül látom azt, hogy ül be a közönség, és szemtől szembe a színpadról látom őket. Tudnak érni meglepetések, persze, például, hogyha a generációban más egy kicsit a közönség, mint amire számítok. Tehát mondjuk megérkezik egy gimnazista osztály, vagy pont, hogy nagyon sok a nyugdíjas korosztályból érkező hallgató, néző egy olyan műsoron, ami nem számítottam rá, ahol arra gondoltam, hogy jobban fogja érdekelni a fiatalokat, mert mondjuk sok benne az elektronika. Szóval ilyen meglepetések érnek, persze, és ez se nem jó, se nem rossz, hanem ez egy meglepetés, amivel kezdek valamit. Lehet, hogy azt a döntést hozom, hogy nem kezdek vele semmit, és megbízom az adott generációban, legyen az fiatal vagy idős, hogy ő tudja, hogy mire jött, és hogy ő

workshopokat, amik sokkal inkább a részvételt célozták, hogy mindenki, aki meg van győződve róla, hogy nincs hangja, az is merjen egy ponton bekapcsolódni a közös éneklésbe. Tehát sokkal inkább az önmagunkhoz és a közösséghez való kapcsolódás volt mindig a célom ezekkel a workshopokkal, semmint mondjuk a zene oktatás. Szóval ez az attitűd, hogy a zene ereje és a zene közösségformáló és érzelemhívó, előhívó ereje nagyon erős, és ezt használnunk kell, ez nagyon régóta bennem volt, de amióta elvégeztem a zeneterápia képzést, azóta tudatosan is foglalkozom ezzel, és valóban készült egy ilyen koncertműsor, ami egyébként a diplomamunkám is volt, a zeneterápia képzésen egy Nora Thiele nevű német ütős zongorista lányjal közösen, és ez a műsor, ezeket a dalokat úgy találtam ki, hogy helye legyen a közönségnek belépni. Ez néha szokványos közönségénekeltetés, de az van kisebb arányban, nagyobb arányban pedig nagyon spontán hangokat hívok elő a közönségből, ami lehet egy bekiabálás, lehet egy vicces állathang, lehet egy testdobolás, lehet egy dobogás a lábunkkal, tehát hogy bármilyen hang, ami spontán előjön a közönségből. Ezeket persze nem csak úgy a levegőbe hívom, hanem megágyazok a zenében ezeknek a hangoknak. Tehát valahol pont az a lényeg, hogy mindenki olyan hanggal, amilyennel tud, vagy szeretne, akár testhanggal, akár énekhanggal, be tudjon kapcsolódni, és tudja keresni a helyét a zenében, amit mi játszunk. Én nagyon szeretem ezt a műsort, egyébként október 15-én a Zeneházában lesz legközelebb, de természetesen a nyáron is a Művészetek Völgyében fogok napi workshopokat adni, ami szintén a közös hangadásról szól.

0: Akkor ez szerintem nem kötelező nálad ez, hogy mindenkinek énekelnie kell, nem aki csak éppen úgy érzi, vagy aki szívesen bekapcsolódna?
1: Pontosan, ez nagyon általános ez az érzés, amit most leírtál. Én magam is szoktam érezni egyébként színházban, még véletlenül se ülök az első sorba, de ebben a bizonyos interaktív koncertelőadásban, amit kitaláltam, itt egyrészt semmi kötelező nincsen, tehát mindenki ott kapcsolódik be, ahol neki jól esik, és az is teljesen rendben van, hogyha valaki végig csak befogadó, és végig csak csendben ül és hallgat. Ugyanakkor a lehetőség az szerintem egy fontos dolog, és nagyon fontos, hogy én nem hívok senkit személy szerint interakcióba, hanem ez mindig általánosságban a közönségnek szól, és igyekszem magukat a helyzeteket úgy kialakítani, hogy tényleg természetes lehessen a bekapcsolódás.
0: Természetesen ez egy nagyon élő, meg nagyon jelen pillanatban történő élmény ez a koncert, de megjelent album formájában is. Szerinted mi az ideális közege és tere és ideje, amikor ezt úgy teljes egészében érdemes meghallgatni ezt a lemezt? Akármilyen érzelmi állapotban?
1: Hát bármilyen érzelmi állapotban, hiszen az, hogy az ember mit hall ki a zenéből, az a saját érzelmi állapotán múlik. Tehát nem hiszem, hogy nekem kéne meghatározni, hogy ezt a lemezt most szomorúan vagy vidáman érdemes hallgatni. Egy jó lemez az tud szólni a hallgatóhoz többféle érzelmi állapotban is. Egyébként, ha már lemezhallgatás, akkor erre a bizonyos októberi interaktív koncertre készülünk vinil kiadással, akkor fog a Flowby című lemez először elérhetővé válni Bakelit lemezen. És ha már lemezhallgatás, akkor számomra az egy kiemelt formája a zene befogadásának, amikor felrakunk egy lemezt, és ma már egyre többeknek van újra a lemezjátszója. Persze nem csak így lehet munkába menet, meg lehet edzés közben is, és az is tök oké.
0: Mint hogyha említetted volna, hogy készült-e ez egyfajta ilyen slideshow?
1: Így van, ez egy olyan lemez, amit nézni is lehet, nem csak hallgatni. Vancsó Zoltán fotográfus nagyon régóta, jó barátom, és nagyon-nagyon szeretem az ő művészetét, és ő már évek óta készít zenés slideshow-kat, amiket többek között moziban is lehet látni időnként, és őt kértem meg, hogy a teljes albumra, erre a 42 perces zenei anyagra készítsen egy slideshow-t. Ezt számonként felbontotta, tehát ugyanúgy fejezetek vannak, tematikus fejezetekbe rendezte a fotókat, amiket válogatott ehhez az anyaghoz, és szerintem gyönyörűen alátámasztja a zenét, és a kettő interakcióba lép a kép és a hang. Én az alkotói folyamat során nagyon sokszor végignéztem a fotófilmjét, mindig átküldte az aktuális állapotot, és várta, hogy visszajelezzek, és nem untam meg soha. Úgyhogy biztatom az embereket, hogyha valakinek van 42 perce leülni, mondjuk egy esti sorozat epizód helyett, akkor hallgassa végig így az albumot, hogy nézi közben Vancsó Zoltánnak a fotó slideshow-ját. Ez elérhető a YouTube-on.
2: Tak.

0: Ez a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
1: Szerinted még végighallgatunk egy akár jazz lemezt, vagy bármilyen lemezt?
2: Nem jellemző. Nagyon kevesen hallgatnak lemezt ma már elejétől a végéig, és az előadók mindenféle trükköket próbálnak kitalálni, hogy erre rávegyék a hallgatókat, hiszen az előadók közül a mai napig nagyon sokan gondolkodnak lemez formátumban. Tehát én magam is sokat szoktam azon gondolkodni, hogy a lemeznek a dramaturgiája hogyan épüljön föl, még akkor is, hogyha a kereskedelmi zenehallgatás egyáltalán nem erre épül, hanem egyes dalokra épül, és hogy azt egy playlistbe az algoritmus, vagy az ember szerkesztő hogyan illeszti be. Hát természetesen sajnálom, hogy ez a formátum, ez kihalófélben van, mert zenész nézőpontból ez egy nagyon szép, kreatív játszótér, és az alkotói folyamatnak egy nagyon fontos pontja, hogy nem csak dalokat írok, hanem azokat, hogy szervezem egy nagy ívvé, egy nagy egységgé. Ha már az érzelmekről beszélünk, hogy milyen érzelmeket vált ki a zene, akkor teljesen más lehet mondjuk egy albumon belül ötödik dalként meghallgatni egy dalt, mind kiemelve, kiszakítva. Hát, hogyha elképzeljük, hogy milyen egy 20 perces sorozat epizód, meg milyen végignézni egy 2,5 órás nagy filmműalkotást, azért teljesen más lehetőségek vannak az albumban. Most ez éppen nincsen fókuszban a hallgatóknál.
1: És nem lehet, hogy a művészeknek lenne mondjuk ebben feladatuk, hogy egy picit visszaneveljék a hallgatóságot vagy a közönséget, hogy ne csak ez a nagyon gyors, töredezett befogadást legyen most előtérben, hanem egy teljes műalkotást, egy teljes zenei, vagy akár film, vagy bármilyen művészeti egységet kellene továbbra is megtanulni, vagy visszatérni ide a befogadásához.
2: Hát azt tudjuk, erre egy millió mérés van már, hogy a figyelemnek a hossza az drámai mértékben lecsökkent, és most már ilyen másodpercekben mérik azt a kutatók, hogy meddig vagyunk képesek figyelni valamire, bármilyen ingerre, ami megtalál bennünket. Természetesen zenészként nagyon igyekszünk rávenni a hallgatókat, hogy ne csak 2,5 perces számokat hallgassanak meg a rádióban pörgetve egyiket a másik után, vagy az applikációban tovább húzva a playlistet, hogyha valaminek az első 5 másodperce nem tetszett meg. Tehát például az, hogy Vancsó Zoltánnal közösen kitaláltuk ezt, hogy legyen egy gyakorlatilag egy 42 perces videóklip a lemezanyaghoz, ez természetesen ezt az ötletet is az a szándék szülte, hogy hogyan tudnánk rávenni a hallgatóságot, hogy egy teljes lemezt fogadjon be, és ne csak egy-egy dalokat, vagy ne csak negyed dalokat. Tehát ez egy szélmalomharc, amit nagyon sokan igyekszünk űzni, és szerintem teljesen igazad van, hogy van felelősségünk abban, hogy zenészként hogyan tudjuk rávenni a hallgatókat, hogy túráztassák egy picit a figyelmüket, és hogy legalább tegyenek egy próbát, akár valamilyen más médiummal együtt, befogadva a zenét, hogy ne csak 2 percet kapjon. Egyébként az élő formátum erre megdöbbentően alkalmas a mai napig. Tehát az nagyon érdekes, hogy élőben valahogy sokkal inkább be tud fogadni a közönség ma is egy 1,5 órás koncertet. Albumról ez ma már szinte lehetetlen.
1: De nekem az a megfigyelésem, hogy még a koncert felvételt is inkább hallgatja valaki tovább, vagy végig, mert valahogy annak van egy olyan adott helyszínen, adott pillanatban egyben megtörtént varázsa, ami jobban felkelti, vagy jobban fogva tartja a hallgatót, vagy akár a nézőt, de most inkább a hallgatóról beszéljünk.
2: Lehet, hogy így van, meg hát a videó korában élünk. Azért nagyon döbbenetes hatása van a kultúrafogyasztási szokásainkra a közösségi médiának. Tehát, hogy arra kondicionáljuk magunkat, hogy pörgetjük egyik tartalmat a másik után, ez egyszerűen visszahat. Nyilván vannak azok a terepek, mondjuk a könyvolvasás, vagy az élő zenehallgatás, vagy egy hosszú filmnek a megnézése, bár ott is a vágásoknak a hossza az ugye szintén drámaian csökkent, vagy hát tehát az egyes snitteknek a hossza az nagyon lecsökkent. De hogy mégis vannak ezek a helyzetek, ahol képesek vagyunk hosszabban koncentrálni, ez lehet egy érv amellett, hogy hangsúlyozzuk az élőzenének a fontosságát.

0: Említetted a zeneterápiát, és arra lennék kíváncsi, hogy ez neked mit adott úgy az életedben, amit mondjuk az elmúlt egy évben tudtál művészi kifejezés módban kamatoztatni?
1: Hát hozzátartozik a teljes képhez, hogy a diploma vizsgám, vagy tehát a diploma védésem és államvizsgám után 2 héttel született meg a kisfiam, és az elmúlt 2 évet az ő jelenléte dominálta, úgyhogy most kevesebbet dolgozom, és ilyen módon ezt az új, friss zeneterápia tudást is kevésbé tudtam hasznosítani egyelőre.
0: Hát vagy esetleg otthon?
1: Hát otthon azt eddig is tudtam, hogy a gyerekeknek nagyon fontos az, hogy zenét hallgassanak, és hogy az anyukájuk, az apukájuk, a családtagok mondókázzanak velük, énekeljenek nekik. Ezt egyszerűen természetesen is tudja gyakran egy szülő, tehát ehhez nem kell elvégezni a zeneterápia képzést. Ugyanakkor talán leginkább úgy tudom megfogalmazni, hogy a fókuszomat egy kicsit áttolta, tehát előadó művészként nagyon erős az a folyamatos, hogy is fogalmazzam ezt meg, hát egyfajta küzdés a közönség figyelméért, egyfajta küzdés az elvárásokkal, legyen szó saját belső elvárásokról, vagy külső elvárásokról, a kiadó vagy a menedzsment felől, hogy legyen közönség, hogy érdekesek legyünk, hogy érdekesek maradjunk mondjuk 20 év után is, ami nagyon-nagyon nem könnyű és nagyon nem evidens. És valahol a zeneterápia tanulmányaim egy fogódzkodót adtak nekem ebben, hogy találhatok új utakat a zenében. Nagyon hálás vagyok a közönségemnek, aki 20 év után is követ, és most is eljön a koncertekre, de azt is érzem, hogy már a második új generáció lép színre nagyon nagy erőkkel azóta, amióta én elkezdtem zenélni.
0: Mint közönségként vagy alkotóként?
1: Alkotóként és közönségként is. Tehát ott vannak már azok a 20 éves új zenekarok, akik már nem is ugyanazok, mint a mostani 30 éves zenekarok, és, vagy a 30 éves zenészek, és messze nem ugyanazok, mint én a magam 40 plusz életévével. Szóval ez egy természetes folyamat, és én most nagyon aktívnak és ébernek érzem magam zenészként, és valahol a szakmámnak, a pályámnak a csúcsán érzem magam olyan szempontból, hogy azt hiszem soha nem voltam szakmailag ennyire felkészült egy zenei helyzetre, vagy egy előadóművészi helyzetre, de ezzel együtt magának, ennek az előadóművészi pályának a sajátja az, hogy mondjuk 40 fölött minimum kérdéses az, hogy mennyire érdekes, ha ez ember egy új produkcióval, egy új lemezanyaggal kijön. És nekem ezt az egész helyzetet, ennek a feldolgozását megkönnyíti az, hogy visszamentem az iskolába, hogy tanultam zeneterápiát, és úgy érzem, hogy ez egy olyan újfajta kapcsolódás a zenéhez, az én életemben, ami nagyon releváns, aminek nagyon nagy most a keletje, tehát a hál' Istennek a mentálhigiénén egyre nagyobb a fókusz, egyre nagyobb a tudatosság, és biztos vagyok benne, hogy akár a zeneterápia, akár bármilyen módon mentálhigiénéhez kapcsolódó művészeti projektek teret fognak nyerni a jövőben, és úgy érzem, hogy ez nekem egy fogóckodó és egy jó út, hogy nem kell annyira stresszelnem azon, hogy előadóként mennyire és meddig maradok érdekes, mert találtam egy új utat, ami egyrészt ugyanúgy a zenéhez kapcsolódik, másrészt és a közönséghez, az emberekhez kapcsolódik, másrészt pedig teljesen új utakat és felfedezéseket nyithat meg bennem belül, és kifelé a zenehallgatókkal való kapcsolódásban.

0: Mindezek mellett azért legutóbb, hogyha ha jól tudom, akkor Schuberthez nyúltál a klasszikus zeneirodalomból, már úgy értem, hogy feldolgozás formájában.
1: Igen, mindig vannak kísérleteim a zenén belül.
0: Én csak azért is, mert ugye ez kapcsolódik ide olyan szempontból, hogy nem tudod, hogy mennyire maradsz releváns, mert hogy vannak már tizenévesek, huszonévesek, de hát hogy azért látszik a pályádon, most én amennyire ezt meg tudom ítélni, hogy annyira szerteágazó és annyira sok minden olvad bele, kísérletező típusként is gondolom, meg egyáltalán felfedező típusként is, hogy azért nyilván a zenei éréssel is, vagy komolyodással, példának okáért, ugye hát, ami egyébként mind költészet formájában, mind a klasszikus zenében is végigkíséri a te pályádat, megjelennek ilyen zenei, a koncertek vagy albumok, mint például a Schubert Now, és hogy múltkor láttam, hogy a közönséget vagy a te követőidet kérdezted meg, hogy mi legyen a következő, mennyit és merre fele látsz egyáltalán előre, hogy mi vár rád most jelenleg.
1: Valóban ebben a sorozatban, amiben már Debussy és Schubert dalokból készítettünk egy-egy albumot, most készül, vagy most formálódik a következő lemez. Nem tudom, hogy mikor kerül adásba a beszélgetésünk, most május 15-én, pénteken lesz egy koncertünk ezzel a trióval, Razvajeva Anasztázia hárfással és Bolcsó Bálint elektronikus zeneszerzővel, amin már, tehát ezen a koncerten már fogunk játszani dalokat olyan szerzőktől, akikben gondolkodunk, még nem hoztuk meg a döntést, lehet, hogy nem is egy szerző lesz a következő kiszemelt fókusz, hanem egy időszak a zenében, vagy egy geográfiai, tehát mondjuk egy ország a zenében, aminek a szerzőit egy kicsit górcső alá vesszük, és átdolgozzuk élő elektronikával, hárfával, és nem klasszikus énekkel. Ez valóban egy olyan alkotó munka, ami engem borzasztóan inspirál, és még azt érzem, hogy nagyon sok van benne olyan tekintetben, hogy számos olyan témát találhatunk még az alkotótársaimmal, amit meg lehet közelíteni egy radikálisan új irányból, elektronikával, áthangszereléssel, improvizációval, spontaneitással maivá tenni, illetve nem is maivá tenni, hiszen ezek örökérvényűek, ezek a csodálatos klasszikus dalok, hanem inkább megkeresni egy új arcát, egy mai arcát. És az előbb, amikor az elvárásokról és a közönség felé való, vagy a közönséggel való kapcsolatról, vagy az arról beszéltem, hogy mennyire marad érdekes egy előadó mondjuk 40 fölött, akkor talán azt kihagytam, és ezt fontos hangsúlyozni, hogy engem borzasztóan érdekelnek azok a projektek, amikben most benne vagyok. Az igaz, és ez a személyes döntésem volt, hogy a két évtized alatt, amióta pályán vagyok és látható vagyok, azóta folyamatosan mentem a nis, tehát a réteg zenék, meg az egyre inkább kísérletező produkciók irányába, ez belőlem fakad. Tehát ez az önazonos út a zenében, és ezt már nagyon korán eldöntöttem, hogy ez, vagy megéreztem, hogy számomra ez a fajta önazonosság, ez fontosabb, mint az, hogy mennyire vagyok, vagy maradok népszerű. A pályám elején sokkal nagyobb színpadokon, sokkal gyakrabban énekeltem nagy közönség előtt, és fokozatosan mentem a kisebb befogadóterek felé, ami természetszerűleg jött azért, mert ilyen zenéket választottam, ilyen projekteket választottam, amik ezeket a kísérletező sorozatokat és fesztiválokat célozták. Ez persze nem jelenti azt, hogy a jövőben ne lehetne megint egy olyan projekt vagy előadás, ami kifejezetten nagyobb közönségnek, kifejezetten könnyebb befogadást céloz. Most ebben vagyok, és nekem azt hiszem fontosabb ez a fajta önazonosság, mint az adott népszerűség.
0: Hát ezzel választ is kaptunk arra, amikor ugye felmerült, hogy a közönséghez kell leigazodni, vagy egy picit az ember próbálja nevelni a közönséget, azért itt ez...
1: Hát ez egy interakció, tehát ez egy kölcsönhatás a közönséggel. Hál' Istennek mindig van a közönségnek egy része, vagy nekem ez a tapasztalatom, aki velünk együtt jön, tehát akit szintén ez érdekel, aki lehet, hogy 20 évvel ezelőtt imádott popkoncerten ugrálni, de lehet, hogy most nem arra vágyik, hanem lehet, hogy azóta ő is egy kísérletezőbb hallgató, vagy befogadó lett, és aki jön velem, aki értékeli ezt ezt, hogy mindig új fába vágom a fejszémet, és feszegetem a saját határaimat. Természetesen mindig van, aki csalódik, aki azt a régi slágert szeretné, vagy azt a hangot szeretné hallani, amit akkor megszeretett. És ez mindig nekem is egy dilemma és egy szívfájdalom. Ugyanakkor azt hiszem, hogy mégiscsak az önazonosság az, ami irányt mutat alkotóként.

0: A határokat említetted, neked az skatuja jelenleg a karrieredben, ha úgy hivatkoznak rád, hogy jazz énekes?
1: Igen. Pedig a jazz az alma máterem, vagy tehát, hogy ilyen jazz énekesnek tanultam mindig, és az improvizáció, meg a jazznek a szabadsága, az attitűdje, az azt hiszem, hogy velem van, akármilyen zenét énekelek. Tehát akkor is, hogyha klasszikus dalokhoz nyúlunk, vagy elektronikához, vagy bármihez. De én leginkább azt szeretem, hogyha egyszerűen csak azt mondják, hogy énekesnő, azért, mert nem akarok belemenni ilyen definíciós vitákba, hogy mi jazz és mi jam, nem jazz, és hogyha én nem bebop hangzással improvizálok, akkor én jazz énekes vagyok, vagy nem. Hogyha valaki engem nem tart jazz énekesnek, akkor szíve joga, és akkor azt mondom neki, hogy oké, hívjunk csak engem énekesnek, és én ezzel boldog vagyok.
0: És zárásként még hadd kérdezzem meg, említetted, hogy milyen új fákba vágod a fejszédet, az is előfordulhat, mert említetted az anyaságot, hogy előbb-utóbb valamilyen gyermekprogrammal is hallhat téged a közönség?
1: Résztvevőként, közönségként már ott vagyunk a kisfiammal, például Pár Julcsinak az előadásait nagyon szeretjük. Egyelőre én nem gondolkodom ilyen anyagban, még akkor sem, hogyha egyébként nagyon-nagyon inspiráló a kisfiam jelenléte, mind érzelmileg, mind pedig bizonyos szempontból szakmailag. Most rákapott a mondókázásra, most lesz 2 éves, és már nagyon szépen halad a beszédtanulásban, és fantasztikusokat halandzsázik, nagyon-nagyon élvezem. Tényleg lenyűgöző. Gyerekműsorban improvizál, és éjjel-nappal improvizál, és én gyerekműsorban valahogy nem gondolkodom, ezt annyi szuper gyerekműsorban, hogy vagy nem érzem azt, hogy nekem is le kéne tenni egy ilyet, de például, ha már a zeneterápia képzésem szóba jött, mindig nagyon érdekelt az, hogy a kamasz korosztállyal hogyan lehet zenével kapcsolódni. Ez egy nagyon ambivalens időszak, mert egyrészt iszonyú fontos tud lenni a kamasz korosztálynak a zene, akár identitásképzésben, akár az érzelmekhez való kapcsolódásban, tehát hogy ki lehet élni olyan nehéz érzéseket, vagy jó érzéseket, akár kitörő örömöt, akár agressziót, vagy bármit, biztonságosan a zenével, ahogy az élet más területein nehéz lehet. Én például ezt éltem meg kamaszként a saját életemben. Ugyanakkor a kamaszok azok, akik nem akarják kinyitni a szájukat, és pedig elképesztő ereje tud lenni annak, hogyha valaki aktívan is tud kapcsolódni a zenéhez. Szóval ez egy olyan korosztály, akik nagyon érdekelnek engem, azért, mert az én életembe is ekkor lépett be igazán fontosan, igazán nagy fontossággal a zene. Úgyhogy az nincs kizárva, hogy ezzel a korosztállyal majd, ha nem is nekik célzott zenei album, hanem valamilyen zeneterápiás attitűd mentén kapcsolódni fogok, de ez még nem ma lesz.
0: Amit még szeretnék kiemelni, nagyon remél. Egyrészt nagy köszönettel minden eddigi munkádért, mint a Szakcsi Rádió csatorna hangja, és nagyon bízom benne, hogy még sokáig dolgozhatunk együtt, és hallhat téged a közönség ilyen formában is a rádióban. Köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Köszönöm én is.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Harcsa Veronika, énekes, dalszerző volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a 3. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron 3. alkalommal hívja életre Jazz Fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A 3 napos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz 2 meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Augusztus 20-án, a fesztivál nyitó napján a 4-esi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra. Mao Plays Miles Davis, Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
4: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében. A Kék Nyúl Hammond Band koncertje, majd Thelonious Monk, Roundabout Midnight szerzeménye hallható Szakcsi Lakatos Béla előadásában. Közreműködik Andrew Heffler, Premec Mátyás, Csókás Zsolt, Puskás Csaba, Jász András, Kovács Gergő, Bata István, Badics Márk és Mohamed Fatima.

Köszönjük szépen, köszönjük. Üdvözüljünk Kék Nyúl a színpadon ma este, és nagyon nagy szeretettel látunk titeket itt előttünk.

0: Köszönjük szépen!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió.
0: Nagyon kellemes, hogy itt lehetünk veletek ma este, és egy ritka lehetőség, hogy át tudtunk gondolni néhány dalt, meg ráadásul be is rakni néhány dalt a műsorban, ami ritkában kerülnek elő. Itt van egy régebbi dal, ami bizonyos értelemben a Matyi meg én, az talán már 11 évvel ezelőtt lehet már, vagy akár annyi biztos, hogy ezzel a dallal is kezdünk közösen dolgozni.

0: Köszönjük szépen! És ma este van egy vendégünk, aki most először van szerencsénk vele együtt játszani. Hölgyeim és uraim, Mohamed Fatima!
1: Hát én is szép estét kívánok mindenkinek, önöknek és a zenekarnak is, és megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma én is.

Nagyon szépen köszönjük, és most először fogunk játszani ezt a dalt egy közönség előtt, és hát ha összejön.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban.
1: Köszönjük szépen, remekül éreztünk magunkat ma este.

Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük! És még egyszer nagyon szeretnék meghívni a kedves vendégünket, a Mohamed Fatimát a színpadra.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Kék Nyúl Hammond Band koncertjét, majd Thelonious Monk Roundabout Midnight szerzeményét hallották Szakcsi Lakatos Béla előadásában. Közreműködött Andrew Heffler, Remec Mátyás, Csókás Zsolt, Puskás Csaba, Jász András, Kovács Gergő, Bata István, Badics Márk és Mohamed Fatima. A felvételek az A38 hajón, valamint a Lamantin Jazz Festival Bartók termében készültek 2021. szeptember 25-én és 2014. június 27-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében a Schneedberger trió koncertje hallható. Közreműködik Schneedberger Ferenc, Anders Jorim, Joey Baron, Balogh Máté és Mathieu Michel.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Schneedberger Trio koncertjét hallották. Közreműködött Schneedberger Ferenc, Anders Zsolim, Joy Baron, Balog Máté és Mathieu Michel. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben készült 2024. december 17-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

volt a Jazzlabor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazzy Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.